0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 13-a kedd van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Utorak je 13. listopada 2026. godine. Na početku smo dvosatne jutarnje emisije na hrvatskom jeziku u kojoj smo s vama od 8 do 10 sati. Danas najavljujemo prvi kazališni festival na hrvatskom jeziku Most Budimpešta. O predstavama i pripremama razgovaramo s Čarnom Kršul. Donosimo i pregled sadržaja ovotjedne hrvatske kronike koji je pripremio Tomo Fury. I sumartona nam stiže priča o vinogradnjima i udruzi Pajdaša vina Sveti Martin s predsjednikom Lajošem Vlašićem razgovarala je Bernadeta Blažetin. U susret blagdanu Svete Terezije Avilske, Renata Balatinac pripremila je prilog o životu i djelovanju ove velike mističarke i obnoviteljice karmelskog reda. Uz vijesti, najave, događanja i vremensku prognozu prisjetit ćemo se i što se dogodilo na današnji dan, a sve ćemo povezati odabranom hrvatskom glazbom. Za ton je Norbert Aut zadužen, a emisiju uređuje i vodi Andrija Pavleković. Dobro nam došli.

Az ecsmiadzini székesegyház harangját hallották. Ecsmiadzin az örmény apostoli egyház központja, Jerevántól 20 kilométerre. Az egyetemes egyháztörténet megállapítása szerint a kereszténység első magvait az Ararát fennsíkján Tádé és Bertalan apostolok vetették el. A katedrális helyét a legenda szerint maga Krisztus jelölte ki. Innen származik az ecsmiadzin név is, ami magyarul azt jelenti, ahová leszállt az egyszülött. A bazilika nem csak Örményország, hanem az egész keresztény világ egyik legrégebben épült temploma. Az eredetileg egyhajós, abszisos templom a 6. századtól már négykaréossá testesedett a statika és az alaprajz arányrendjével művészi harmóniában. Az egyházat a 3. század végén világosító Szent Gergely szervezte meg, akit az örmény egyház fejévé katolikuszává választottak. 3. Tördát király 301-ben államvallásá nyilvánította a kereszténységet. Ezen a napon az ecsmiadzini székesegyház harangja az anyaországban és a diaszporában élő milliókat az örmény genocidiumra emlékezteti.

0: Közélet.
1: Dévleszerek hevtumérdom elé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Esély a fejlődésre minden gyermeknek. Ezt tűzte ki célul a BHRG Alapítvány Védőangyal Hálózata, amelyben önkéntes terapeuták TSMT fejlesztéssel segítik a rászoruló családokat. Hogyan lehet esélyt teremteni azoknak a gyerekeknek is a fejlődésre, akiknek a családja önerőből nem tudja megfizetni a szükséges fejlesztéseket? Erre is választ ad a BHRG Alapítvány Védőangyal Hálózata, amelyben önkéntes terapeuták segítik a hátrányos helyzetű gyerekeket. Vendégeim a stúdióban Rózsa Mónika, a Védőangyal Hálózat koordinátora és közösségszervezője, Szántó Mónika, a TSMT Fejlesztőközpont oktatója és mentorterapeutája, Gál Kovács Zsófia, egyéni és csoportos TSMT terapeuta, valamint Szafranszki Nédeák Valéria, óvodapedagógus, egyéni TSMT terapeuta, aki egy budapesti fejlesztőházban és családok átmeneti otthonában is segíti a gyerekeket. Köszöntelek titeket a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Móni, hogyha a Védőangyal Hálózatot kellene bemutatni valakinek, aki most hall róla először, akkor hogyan jellemeznéd? Mi az, ami életre hívta, vagy mi volt az a probléma, amire egy közösségi választ kellett nyújtanotok?
2: A TSMT-t kell megemlíteni első körben, ott ugye terapeutákat képezünk ki, és ennek a cégnek, ennek a KFT-nek ez egy társadalmi ablak, egy esélyteremtő ablaka. Így tudnám ezt nagyon-nagyon egyszerűen elmondani. Végzett terapeuták gondolták azt, és gondolják azt a mai napon is, hogy ehhez a Védőangyal családhoz kapcsolódnak, önkéntesen adják az idejüket, szakmai értéküket ahhoz, hogy a leghátrányosabb, legkritikusabb családokhoz is eljussanak, és ott TSMT tornát, mozgásfejlesztést végezzenek a nullától egészen 9 éves korú gyerekek között.
1: Móni, te ugye a TSMT szakmai oldalán is régóta dolgozol, te mikor találkoztál először a Védőangyal Hálózattal, és miért tartottad fontosnak, hogy szakmailag is kapcsolódj?
3: A Védőangyal Hálózatot tulajdonképpen egy nagyon régi kezdeményezés hívta életre, ugyanis a TSMT terapeuták képzése során nagy gondot fordítunk arra, hogy érzékenyítsük őket társadalmilag is, a gyerekek problémáira, a családok elfogadására, és amikor szakmai konferenciáink voltak, akkor mindig kiderült, hogy mindegyik kollégánál tapasztalunk önkéntes ellátást, akik fölajánlják a szakmai munkájukat, az együttműködésüket a rászoruló családoknak. Emögé akkor tegyünk kereteket, és ez hívta életre a Védőangyal Hálózatot. És nagy örömünkre szolgál a mai napig, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és szívesen végzik ezt az önkéntes munkát, ami azért sokszor nem könnyű.
1: Zsófi, neked ugye személyes érintettséged is volt, vagy van, ha jól tudom, a gyermekeden keresztül a TSMT tornához. Mennyiben változtatja meg a szemléletét egy szakembernek, hogyha van ilyen fokú személyes kapcsolódása is?
4: Igen, én most már 2 éve vagyok egyébként egy anya otthonban. Itt bántalmazott édesanyákról beszélgetünk, akik elmenekültek ugye a családi állapotukat tekintve, és a gyerekeikkel együtt hátrahagyták az életüket. Megérintenek, tehát, hogy itt azért nagyon extrém eseteket látunk, akik másképpen vannak ezen a világon, hiszen hogy a stabil talajt kihúzták a lábuk alól, másképpen szemlélik a világot, más a prioritás náluk, és egyébként nekik a gyerekeik hatványozottabban a felmérések azt mutatják, hogy sokkal jobban érintettek, sokkal nagyobb lemaradásokat mutatnak életkorilag, mint mondjuk a saját helyemen kiadt felmérek.
1: Vali, te mit veszel észre az óvodában abból, hogyha a gyereknek több támogatása vagy más típusú odafigyelése van igénye? Ugye te óvodapedagógusként dolgozol?
5: Igen, egy fejlesztőházban dolgozom, itt Budapesten, a 16. kerületben, és ott iskola előkészítő foglalkozásokat tartunk, egész naposakat. Igazából ott is, mivel az alapítók is maguk TSMT végzettségűek, ezért nagyon komplexen nézik a gyerekeket. Tehát pont ezért van a fejlesztőházban is TSMT. És én azt látom, hogy azok a gyerekek, akik nem csak a kognitív fejlesztés, tehát az értelmi képességek fejlesztését kapják meg, hanem ugye maga az idegrendszeri írést is segítik, Azoknál a gyerekeknél én azt látom, hogy év végére nagyon nagy fejlődést lehet tapasztalni.
0: Mindannyiótoktól kérdezem, hogy hogy látjátok, minden gyermek hozzáfér a segítséghez?
3: Sajnos nem, és nagyon szeretnénk elérni, és borzasztó sokat dolgozunk azon, hogy ne csak a kollégák önkéntes munkájával tudjuk ellátni ezeket a családokat, hanem milyen jó lenne olyan világban élni, ahol minden rászoruló család gyermeke terápiás ellátásban tudjon részesülni.
0: Szerintetek mi akadályozza azt, hogy egy család időben segítséget kapjon? Mert itt azért gondolom nagyon fontos faktor az idő is, hogy ne teljenek el évek, amíg eljutnak odáig, hogy ez a probléma valahogy kezelve legyen.
2: Elsősorban az előző kérdésedhez lehetne csatlakozni, Niki, mert hogyha a szolgáltatások késve, vagy egyáltalán nem jutnak el a családokhoz, akkor ez nagyon-nagyon nehézkes lesz a családnak ezt az időt behoznia. Minél korábban szeretnénk, és ugye a TSMT-vel is egy prevenciós szolgáltatást is szeretnénk mindig a szülőkkel együtt párhuzamosan megteremteni, hiszen nem csak a már felcímkézett gyerekekkel szeretnénk találkozni, hanem igazán minden gyermekkel és a szülőkkel is, amikor felcímkézett gyerek nélkül is lehet ezt a fejlesztő mozgást betenni a gyerek életében. Tehát mindenképpen szerintem a szolgáltatások elérése itt a kulcskérdés.

0: Ugye itt a TSMT a központi témánk, hogyha valaki nem tudná, hogy pontosan ez így mit takar, akkor azt így fejtsük ki egy picit, segítsünk a hallgatóknak, hogy ez mi mindent foglal magába a TSMT torna.
1: TSMT tervezett szenzomotoros tréninget jelent, dr. Lakatos Katalin munkásságához fűződik, ő vétele, ő találta ki, ő doktorált le belőle, ennek van egy vízi változata is, mi most a TSMT terápiát tudjuk a rászoruló családoknak felajánlani, és tulajdonképpen arról szól teljesen érthetően, hogy minden pillanatban millió inger éri az idegrendszert, akár a látásból, a hallásból, a mozgásból, gondoljunk csak arra, hogyha valaki át akar menni a zebrán, körbe kell nézni, jön autó, nem jön autó, hallom a hangját, nem hallom a hangját, milyen távolságra van, elinduljak, ne induljak. Tehát látás, hallás, mozgás, beszéd, ez mind szinkronban kell, hogy működjön ezek az érzékelések ahhoz, hogy egy helyzetnek megfelelő válasz szülessen, akár egy mozgásban, akár egy közlekedésben, akár egy feladat megoldásban. És ugye azt gondoljuk, hogy ez automatikus mindenkinél, de ez nem automatikus, tehát valakinél egy-egy funkció nem úgy működik, mint a korosztályában, és hogy ilyenkor lehet azt látni, hogy ő lassabb, nem olyan ügyes, nem fogad annyira szót, és ebben tudunk segíteni, hogy de mi ennek az oka, hogy ne csak a felszínt lássuk, hanem az okot is, és ezen tudunk a terápiával segíteni, meg tudjuk támogatni a gyerekek érését.
0: És mikor kell segítséghez fordulni? Ugye hát azt tudjuk, vagy a legtöbb szülő úgy gondolja, hogy minden gyerek egyéni tempóban fejlődik, ugye pláne még akkor az összehasonlítások, jaj, hát a szomszéd gyereke is 2 évesen beszélt, ráér még az, hogy mi az a pont, amikor már viszont el kell gondolkodni, hogy itt most már tényleg valamilyen segítséget kell kérni.
1: Igen, ez valóban így van, amikor egy állapotfelmérést vezetünk, akkor a családok sokszor mondják, hogy de nálam is az később indult be az apukánál, és a nagypapa ugyanezt mondta, és hát csak felnőtt, és csak rendes ember lett belőle, és hogy ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy igen, de hogyha már a tudományos a fejlődés ott tart, hogy tudunk ezen segíteni, hogy neki könnyebb és jobb legyen a beválás akár az óvodában, akár az iskolában, akkor ezt tegyük meg, hiszen nagyon egyszerű magának a terápiás folyamatnak a véghez vitele. Úgyhogy figyelmeztető jelek vannak, és ezeket a figyelmeztető jeleket remekül látjuk a vizsgálatunk során. A mi állapotfelmérésünket úgy hívjuk a TSMT terápia előtt, hogy longitudinális komplex vizsgálat, tehát mi pici babakortól, 3 hónapos kortól mérünk 10-11 éves korig, minden életkornak megvan a protokoll vizsgálata, és azt nézzük, hogy az egyes életkori szakaszokban, hogy teljesít a mozgásában, a figyelmében, a gondolkodásában, mennyire érti meg a feladatokat, hogy tud együttműködni, le tud-e ülni egyáltalán, és végighallgatni a feladatot, vagy fölpattan a székről, és azonnal elrohan. És mi nem diagnózisokat adunk a vizsgálat során, hanem csak tüneteket listázunk, hogy hol van probléma, hol van tünet, hol van elakadás, hol van egy lassabb érés a korosztályához képest, és ebben tud segítséget adni a TSMT terápia. Nem csak a terápiával adunk segítséget, hanem egy nagyon holisztikus szemléletünk is van. Az azt jelenti, hogy társszakmákkal összekapcsolódunk. Vizsgálatot követően tehetünk javaslatot ortopédorvossal, gyerekneurológussal, gyermekpszichiáterrel való konzultációra, korai fejlesztésre, gyógypedagógusokkal, logopédusokkal, fejlesztő pedagógusokkal való együttműködésre. Tehát a TSMT, mint kiegészítő terápia működik ilyen fejlesztésekben, és ezek a fejlesztések gyönyörűen össze tudnak kapcsolódni, és nem azt mondjuk, hogy egy másik kisgyerek fog kimenni a terápia végén, hanem azt mondjuk, hogy minden gyermeket tudunk támogatni az ő érési tempójában, ütemében.
0: Meg hát maga a TSMT tornának is ugye hát gondolom számos előnye van azon felül, hogy a mozgása fejlődik, nyilván az idegrendszere fejlődik, a figyelme, az együttműködés, a koncentráció, tehát már az maga is ugye több rétegben hat ki.
2: Ez az jutott eszembe, hogy milyen fontos az, amit a Móni mondott, mert hogy a TSMT terapeutáink, a védőangyalaink, azok maguk is művelik ezeket a szakmákat, tehát védőnők, óvónők, gyógypedagógusok, tanítók, gyermekpszichológusok, tehát ez a fajta kapcsolódás, ez az önmaguk társ szakmához való odakapcsolódást is jelent egyben, és szerintem ezért is van egy sokkal nagyobb szakmai hálózatunk, mint védőangyal hálózat, ami működik. Most már 98 fő csatlakozott hozzánk, több mint 60 településen, 3 országban átívelő védőangyal hálózatunk van. és a háttérintézményeink száma pedig meghaladja most már a 60-at, ami azt jelenti, hogy óvodákkal, anyaotthonokkal, nevelőotthonokkal, családok átmeneti otthonaival, kisiskolákkal, fejlesztőházakkal dolgozunk szoros szakmai összefonódásban.

0: Zsófi, te ugye első kézből találkozol a családokkal, a gyerekekkel védőangyalként. Mennyiben másabb egy hátrányos helyzetű családnál akár az állapot felmérés, vagy maga a munka folyamata, mint egy átlagos terápiás helyzetnél?
1: Első körben én azt mondanám, hogy itt az intézmény, ahol én vagyok, felméri az igényeket erre. Tehát lehetőséget biztosítanak minden gyerek számára, de nem mindenki szeretne ebből a lehetőséggel élni. És próbálják azokat a gyerekeket kiválasztani nekem, akik nagyon nagy lemaradást produkálnak. Általában idősebb korosztályból próbálnak, értem ez alatt a iskola előtt állókat, meg akik már iskolásak, de én szoktam mondani, hogy azért a babáknál is tapasztalunk lemaradásokat. Nehezebb az, hogy ő itt egyedül van, tehát, hogy itt nincs segítsége, tehát ők messzebbről érkeznek általában ebbe az intézménybe. Egyedül kell helytállnia, nyilván a családgondozók rengeteg támogatást adnak és segítenek.
2: Itt egy picit kiegészíteném a Zsófit, hogy amikor arra gondol, hogy nincs támogatás és egy családgondozó lép be, nekünk a szülő, mint partner, az egy kiemelkedő fontos partnerséget ad magához, a terápiához és az egész folyamathoz. Tehát nálunk a szülő az az első lépés, hogy ő maga is belép ebbe a folyamatba, és nem csak szemével figyeli, hanem oda-haza csinálja is azokat a gyakorló sorokat, amit a terapeuta ugye megmutat. És ez egy közös meló, ha lehet így mondani. És akkor, amikor egy ilyen intézményben dolgoznak a védőangyalaink, azok ugye a szülő, mint partner, az sokkal nehezebb megszólítani és fenntartani ezt a motivációt.
1: Igen, ezt a gondolatot folytatva tudok konkrétabb esetekről is beszámolni, hogy nagyon sokszor van az, hogy igénylik a felmérést, tehát ő szeretne egy állapotot kapni, egy képet kapni a gyermekéről. De onnantól kezdve az oroszlán rész az övé lenne, mert hogy én hiába tanítom be a tornát, hogy ezt nem csinálja, és ez a nehezített körülmény, mert ebben nem sok szülő áll bele. Tehát, hogy most is általában 9-9 gyereket mértem fel ebbe a két évbe, jelenleg 3 van terápiában. Tehát ez szépen elkopnak, belefáradnak, nem ez a prioritás számuk. Nem érzik ennek a szükségességét, fontosságát, tehát akkor ők inkább felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ők ezt nem folytatják tovább, megtehetik. Ezekben a körülményekben ők megtehetik ezt, hogy kilépnek.
0: Igen, de hát ugye itt tényleg a szülőnek fontosabb a szerepe, mint a gyermeknek, hát hiszen ő nem tudja ezeket elvégezni. Hogy látjátok, mi a megoldás ennek, hogy a szülőket tudatosabbá tenni?
3: A DSMT terápiák oktatása során is nagy hangsúlyt fektetünk a szülő edukációra. Ez az egyéni DSMT terápiának az egyik alapeleme, hogy ne csak elvigyem egy fejlesztőházba, vagy benne az óvodába a logopédus, a gyógypedagógus, hanem a szülőt is bevonni, hiszen a szülő aktívan tud tenni a gyermekéért. És hogyha heti 3-szor egy félórás, 20 perces, játékos, mozgásos, mondókás, dalos feladathelyzetben ők megtanulnak együttműködni. A gyerekek azt élik meg közben, hogy játszik velem az anyukám, de közben meg mennyi minden fejlődik. Fejlődik a figyelme, a mozgása, a szociális készsége. Nagyon sok minden történik közben, és ezért mondjuk mindig azt, hogy az egyéni terápiában nagyon hangsúlyos a szülővel való együttműködés, mert kölcsönösen jól hat a fejlődésre.

0: Ali, te hogy látod, ugye óvodapedagógusként, fejlesztő pedagógusként, hogy hogyan lehet úgy jelezni mondjuk a szülőknek, hogy valami elakadás van, vagy probléma, hogy azt ne kritikának érezzék, és ne támadásnak, vagy ne a negatív oldalát lássák, hanem a segítő szándékot, hogy azért jelzel, hogy aztán jobb legyen a gyermeknek.
1: Szerintem nagyon fontos, hogy először tényleg ezt a bizalmat nehéz is megszerezni, de ha az megvan, én azt értem, hogy különösen egy hátrányos helyzetű családnál, hogyha már megvan a bizalom, hogy egyáltalán elmeri mondani a problémáit, és én arra nem mindegy, hogy hogyan reagálok. Hogyha megértően, empatikusan állok hozzá, azt erősítem benne, hogy ő képes ezt megoldani, meglépni, maga az anyai kompetenciáit erősítem, hogy képes vagy rá, higgy magadban, tudsz jó anya lenni, ezeket milyen jól csináltad, akkor én azt gondolom, hogyha szépen, finoman, lassacskán mondjuk a problémákat is, akkor sokkal nyitottabbak rá. Pont nekem is volt egy ilyen esetem, már ugye az átmeneti otthonban jelezték, hogy probléma van mondjuk az egyik kisgyerekkel, és az anyuka még halogatta arra, hogy elvigye a pedagógiai szakszolgálatba a gyermeket, és amikor én is vizsgáltam, és szépen meghallgattam őt, elmondta, hogy mik voltak a tapasztalatai, miért volt számára ez nehézkes, egyáltalán a közlekedés, az odajutás, és ehhez empatikusan álltam, és én is jeleztem, hogy szükség lenne itt még más társszakmák bevonására, akkor egyszer csak azt mondta, hogy jó, elviszem, és tényleg eljutottak oda. Úgyhogy én mindig ezeknek a kis lépéseknek is nagyon örülök.
0: Igen, ugye így lehet elindítani magát a folyamatot, hogy a hajlandóság megvan a szülőkben.
2: És a Védőanyja hálózatunkban nem csak olyan családokkal foglalkozunk, akiknél halmozottan hátrányos helyzetet látunk, hanem akadhatnak olyan családi helyzetek, hogy egy szülős család, mert meghalt apa, anya, vagy olyan betegség jött közbe, ami miatt nehezített a fejlesztésekre való elhordás. Nehezen tudnak nagyvárosokba bemenni, és fejlesztő szolgáltatásokat igénybe venni, akár a szakszolgálat, akár magánúton. Tehát ilyen családok is találhatóak a Védőangyal hálózatban.
0: Móni, még hozzád kapcsolódóan az lenne a kérdésem, hogy tapasztalt szakemberként mi az, amit át tudsz adni egy fiatalabb szakembernek? Te ugye mentor, terapeuta is vagy, hogy mi mindenben kell a terapeutákat támogatni és segítséget nyújtani nekik?
2: Én azt gondolom, hogy amikor a képzés befejezik, és elkezdenek dolgozni, akkor mindannyian nagyon empatikusan állnak a családokhoz. Tehát az empátia, az egymásra való ráhangolódás, a szülők megértése, hogy ne csak a felszínt lássuk, hanem nézzük meg, hogy mi van mögötte, miért olyan, amilyen. Ez kulcsfontosságú, és ebben tudjuk őket támogatni, illetve abban, hogyha valamilyen megakadásuk van, mert olyan problémával találkoznak, ami nehéz, vagy kihívás, akár elfogadni, megérteni, vagy mit kezdjek vele, akkor minket, mentorokat, oktatókat megtalálnak, és mindig készséggel rendelkezésre állunk.
3: Magának a Védőangyal hálózatnak ez egy nagyon fókuszált programeleme, amire mi magunk is nagyon-nagyon figyelünk, hogy azok a terapeutáink, akik önkéntesként plusz feladatot vállalnak kritikus helyzetben lévő családoknál, azok folyamatában kapjanak egy plusz támogatást szupervízorként, esetmegbeszélőként. Erre egy egész éves Védőangyal Akadémiát próbálunk fölépíteni külső-belső szakemberek segítségével. Nem egyszerű különben. Sokféle terapeuta van, sokféle családi hozadékkal bírnak ők is, többségében ezek kisgyermekeket nevelő édesanyukák, mondjuk van már apukánk is, úgyhogy örömmel köszöntjük az apukákat is, de többségében gyerekeket nevelő anyukákról beszélünk, akik hozzák a saját élethelyzetüket, hozzák az adott családi kríziseket valamikor, tehát nekünk ez egy kiemelt fontossággal bír, amit most kérdeztél, Niki.
0: Mi az, amit ti négyen egymástól tudtok tanulni?
2: Onnantól kezdve, hogy egy terapeuta végez nálunk, kollegális viszonyban vagyunk, és nagyon fontosak a visszajelzések, az örömöknek, a nehézségeknek az együtt megélése. Tehát, hogy valahol egymást is mentoráljuk, és ez nagyon sokat tud segíteni, amikor nehéz esetekkel találkozunk, hogy meg tudjuk beszélni, van erre lehetőség. Törekszünk nagyon arra, hogy senki ne érezze magányosnak magát.
4: Én annyit tudok mondani, hogy sose vagyunk magunkra hagyva, legalábbis én a személy szerint azt mindig el tudom mondani, hogy Mónit szeretettel szoktam megkeresni, de akár egy jó Mariant is, de Madács Anita, Herring Móni, tehát mindenkit meg lehet keresni, és nekem eddig nagyon

0: akár aki koordinálja így ezt az egész nagy családot, az tényleg az a fajta jó hozzáállás, az a fajta tiszta hozzáállás, hát nem hiába angyalok, amivel végig kísérjük ezt a folyamatot, hihetetlen alázat van mindenki felől, és olyan nehézségekkel találkoznak, és nem megoldani szeretnék az adott családnak az életét, hanem tényleg a fókusz a kisgyermeken van. Éppen ezért foglalkozunk kell az anyával, az apával, a nagypapával, a munkanélküliséggel, a gyógyszerért is el kell, mert ide nincs rá pénz, stb. Dolgokkal is. Éppen ezért ez egy kifejezetten bonyolult, nehéz, sok mindent végigkísérő folyamat, úgyhogy mi azt tanuljuk tőlük, hogy a saját családjaik mellett hihetetlenül bátrak, erősek, és mindig van idejük önkéntesen segíteni egy-egy családon. Ezt itt is szeretnénk megköszönni minden védőangyalunknak.
1: Hogy látjátok, mi kellene ahhoz, hogy az ne csak egy álom legyen, hogy minden gyermek megkapja a segítséget?
2: Már történtek az oktatási tárcával egyeztetések, mi nagyon nyitottak vagyunk az együttműködésre, és mi oktatók is készen állunk, hogyha az állami rendszer nyitna arra, hogy ez elérhető legyen azoknak a családoknak, akiknek valóban szükségük van rá, akkor ez valóban elérhető lesz, hiszen az országos lefedettség már igen magas, és mindenhol van védőangyalunk, aki tudna segíteni.
1: De hát ahogy látszik és hallatszik is, ez egy nagyon erős és nagyon összetartó közösség, egy család, ahogy hivatkoztatok is a Védőangyal hálózatra. Elképesztően fontos munkát végeztek a gyerekekkel, úgy gondolom, és nagyon sok sikert kívánok a munkátokhoz. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy együtt beszélgettünk.
2: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlésza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunikano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen. Perománi síb. Muro a nav. Kvalla Gábor. Kunhegyesi Feróvesz, hajó Dimovic Szilveszteresz, Sunen a gyeszpakodol a bútya, hogy Szoszi Andi iskoli szartrobúj szasz teszítjon, amáre románe sej a sáve. O Szilveszter Andi maskarútni iskora kerlasz bútyi, kotelo sárlasz lesavoren.
4: Messimo Kunhegyesi Feróvanda, o cínno körös tajpase mande muro prall.
5: Tavenbak taled roma lesával a dév leszvara kaptó, me Dimovic Szilveszteresz, ando cínno kérdés, szal muro prall pendas a feró.
4: Kate száma, ando busz megállóvo, pasa a mende, but terne savora, konan di iskola szítjón, a kánika villine, avrianda iskola, haj, torjon penge, angla busz megállóvo, szakon kamelt kérete zsal.
5: Csácsest, kate szí virom, vigázse, és me kodi dikáv, ho szárviselkedén szokerön, csi már empe, csikeren kaszavi bútyászó, csipirélpe, tekeren, kadjakának muri bútyi, akárnak kadikeráv.
4: Epále pirav la biciklasa, pirav muri biciklasa, én tregu luma, akárnik a teszi mandobusz megállóvo, haj, rucin demma, jegcerra, tajavilem kaj muro pral, dúzsénete, vorbiszárasztu menge. Szarvom muro pral pendas madin titumenge, voi leski búti kateszi, katetubuj számote pe lelpe savora, vipe ungrura, vipe romane savora katetenak e cimpe, hajka szave bútya kerel kate.
5: Bódas palpáre vorba, kálak muro pral szó pendam mange malangulunes, hogy kote andikodi szitjá ripi,

0: ci sono da sinché a me anduni vorba peco di perlas hogy a szilveszter szokér lesz bújtjé. Tehát robújte penaszlerom engok konakánik, sunel a men, a szilveszter eszke, mura praleszke, kompasa mande, beselakánik, leszke bújtjé kodiszas, ilyen díjek máska rútni, iskola kér lesz bújtjé, kodoszas leszke bújtjé, hogy le románe sávente losárelt, di kell szak, hogy gyesz, hogy szább hírelandi iskola, szár szítjon, már is szabott egy csip hírelandi iskola, tuncsi, te zsalábri, káj, rom, te vorbi szár ellenge, da deszatáj leszki dasa, szosztar csip hírelandi iskola, taj ingre lesz szakon eszke, vie szítjá renge, taj vie lesávú renge, vie lesáveszke, vagy se jako da deszke, taj dejake, o információ. És akkor várj szavod jesz, o preokardasz ma o igazgató helyettesi, haj penlasz mange, hogy akánik, si pánzs román és avora, kasza nastig birin.
1: Meg ott igindi, hogy az nákodi penáv, hogy náj csácsi szopenen, szophendine tuke, de meg ott igindi, náj máj bud gindó román és ávinca, szarigázsenca. No káver, adási szár szász, vorbi szárda szamen, amit med új zsene, és pendem tuke, hogy andi skola, peszítjár kinyi, tajszítjára, kaszavé vorbenca, illetín e romen, kanak csiasunen, andi rodi, hogy naj, nasukár vorbenca, nakaszabé vorbenca, szemanus eszke fajola. Me pendem, vikodi, me csácsipe pendem, hogy sajpen avábri, hogy naszako szítjár, de szí szítjáripe, andi szítjáripe, gon szítjáre román és auren, hogy csikamene romen. Me kodig indi, hogy na kodi penav, hogy sajsavel kadi gindó, hogy csikámeni romen és azért penen tuke, de andikadi búti szí vikadi. Sajmalagyol vikadi. Me kon zsanel, me zsanám, kotisztimás jeg bers. Me diklem, me asundem, hogy szokeren, szárkeren, vér román és abora, taj vér szityára, szár, sompe, e romane shavurenza kana gindo silenza na kade kere lenza sarega agenza shakana me kadi na kodi pe penav hoch husiti e manushen vaj kerave jungali pe vaj kerav kerav kasavi vorba so nai shukar ish nai chachi muri vorba ujeske chachi vorba simme diklem yek bersi maskote ish kodi yek bersi kadas mange unango chachi pe

0: Kunhegyesi Feró vesz, hajó Dimovic Szilveszteresz, Sunen a gyesz pakodol a bútya, hogy Szoszi Andi iskoli szaltrobúj szasz teszítjon, amáre románe sej a sáve. O Szilveszter Andi maskarútni iskora kerlasz bútyi, kotelo sárlasz lesavoren.
1: Dújri gattar trobúj te dikasz káni kadi bútyi. Katar legázsengi rég trobúj te dikasz te vorbiszánasz, pekadala haj vipa rumengi rég trobúj te vorbiszánasz. Pegázsengi rég te vorbiszánasz, attuncsi kodot trobúj te penasz, hogy szodiken, vagy szogindin legázse, pakodala románe savora, konandi iskola pírén, szajekszi andegyek maskarútni, andi opruni, vagy andegyek cinni iskola pírel kodó románosávó. Szavi andi opruni iskola pírel kodó gindi száraz, hogy kodó a vári szokamelabó. Ugye andi opruni iskola kompírel kodó abba gogyaver románosávó szín. Tehát vorbi száraz pa cinni iskoli, tajpe maskarútni iskoli. Szogindil ogázsó, vagy szopenel o szityári kongázsoszi, pe románe savora. Kadala románe save maj budzsjéne csizsanen kádete szityon szarle ungriko rakle, bucilengó hiányzási, szika szavorom konakáde trail, kodotubújte penasz. De maj bud, csipéren misto andi iskoli, csiszítjon misto. És palpále vorbin le gázsenge, le szityárenge. Kodopenen le gázse.
2: Sajpenap kodi, hogy szopenes, kadi vorba áselpe, na úzseszka áselpe morokra. Szosta na úzsíti, kadi vorba, na ki vorba na úzsí.
1: Feri, meg kodopen, de meg dújrigat a trobulitedik hasz. Kadi si jekrige.
2: Csacsés, de kadi rik szopendan, csi áselpe úzseszke. Pegindo so pendan tua kanak per romane shavora chaches de vi chaches pi vi bogajo no me come pushamme tu menda romale shavale tu menda pushav ho so star mai jungali i buti sar romano shavo kerel e ci kere mai but mai cerra vi ogajo o shavuro i shamare buti mai jungali sar lenge.

0: meghatjára, Sopenas tu, Csizsaszinke Majdúr, di Kassi Kávérig, a Máririg, Irománirig. Jekcerra, Pendanaba, Kadivorbasza, Kadiszi Irománirig. Szosztar Sajkerel, ugye Tupenes, Boldaszla Téle, Mistó Szakonte hatjárel, Kíri Vorbasz, Angulnes Pendan. Szosztar Kerel Nászol Bútyi o Ungrikosávó, ta sos kerel vikodi káver bútyi viorománosávó, o ungrikos sáves császban, de o romános sáves ávrisúden.
1: Ávrisúden.
2: Ávrisúden, nyáj, nájjeg súdrén ávriakána. Dujen, trinen, taj duje sáven, tu, taj me, zsuti szárdám le, taj lenle palpále. És na is szárabe dévleszke, talab káver, na dévleszke, na is, tuke taj mange, na is, kodi, hogy palpál lenil, e dui sáves, dui romane sáven. És kadi búti szokérdine, szól trin, romano sávó, száz dui gázsó, és gázs csisudinávri, csak rom, romesudinávri. Szóztál szikadi, patyiváli, tajúzsi vorba.
0: A kaszave bútya bizony szímaskara mende, kerenkáde legázsé romenca, pakodi trobúj azt te vorbi szárasza tuncsi, andai ungriko krisz, Konszi o rom. Tudjanez kodi more?
1: Kodi panel.
2: Romszi.
0: Tukodó penes, hogy o romesztár pusesz, hogy konszan, puselogázsó. Tudtál, hogy konszan, tu penes o romszan, atuncsi romszan. Szika, szikadi. Atuncsi szí káver. Kodoszi o rom, peneli ungliko krisz. Kon kodaleszke penelpe. Me, vagy tu, szilveszter, ame romszan. Pusela mendarjek szityári, romszan, ó, van me romszim. Atuncsi bojkáde kezeli amen szájek romesz. Atuncsi szí kaszavó, kasz o krujalipe, vagy majbut rom romeszke inkren. Sajke, hogy rá tesztarna romszi, de avel maskara mende, ugye muri romnyi jek gázsi, na gázsi, hanem nyamcicki, abba desu só berstrai szára vlasza, bojkodó penel, vagy amen rom. Vagy tu kodopenes, abba desu sóbersenca mancasi, a tucsi kodop, tu kodopenes, felokám napojajvi, me tíra romnya, abba csinkra gajzsake, kíri romnyi, abba csácsi romnyiszike, tu teszi. Si, kadi ungriko krisz, ugye pako divorbi száraz, hogy konszi o rom. Tehát kodopen a tucsi kadi, o angluno tajkadi, si o trito, kon kade trail.
1: Szarek rom.
0: Pakodi vorbi szára, szatuncsi, savale romale. Szár trairo rom, ki kodopenele ungriko krisi, kodoszio rom, kon kade trail. Szó, csórel, vagy szokerel, vagy grasztári, vagy szosztarszio rom. Hoppá!

0: Kalitka a te puša vime čihatjára, hogy rom szosztár szirom, hogy kerel peszki búti, de szoszki búti szara rom kerel. Szó kerel a rom? Csórel, hohavel, vagy kaszavé gáda pirem, vagy melálloj, vagy csorroj, vagy csizsanelet és ukáres unrikat a vorbil.
1: Vagy románes vorbil.
0: Vagy románes vorbil. Szosztál szi a rom rom. Szosztál szi kavel peán de gázsenge, jákenge egy rom. Szoszi kodi. Sikami pe sosi.
1: Lentrobuja stepušas legažen, hoj von kasinkren romeske. Si ugye meg butetanen de pirav, maskar le gaže, but amal simakon ungrika sáve, raklesi, haj bizony szaszka szavi vorba, kaneinke majte nosimas, kodop hendine, hogy tuaba csiszanrom. Tuaba kasavosan szarame.
0: Vimange pendine kadi hogy tu csiszan kaszabó romsa le káve, rom tuna romsam, szosztal csiszan mi rom. És kodi pendine, hogy nakáde vor, bim nakáde visel, kadi nakáde tradi, penambelenge, hogy me romsim, de nakaszabó romsim, szár tu gindis. Me vikodu kaszabó romsi, szár tu penes, szár me szodikes, me kadi najeksi. Me kotár szím rom, kemuro jiló románo, muri síb románi, taj muri familia románi, taj muri kríz románi, mujo trajo románo, amári ászva románe, amáro aszmai aszaimo, amáre gáda, mure savore, ke penem mange, csiszem kaszávo rom, abba na rom szím, me rom szím, csak csizsapte csórav, mure savore, korán de te hára, opra uverempe, ta zsalendi iskola. Zsalendi mure savorendi iskola, szityon, kodon ajrom. De kodok a szavarom, kon szityon. De attól inke romszi. De a szavarom szín, szó kamer vári szó, ta avel, pot ando trajon.

Kod Ungriko rádióvó szasz per ománi síb. Peje kurko duvar, saj malagyom manca, pe márcakó, taj zsója kogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendéd lesz a...

Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, amelynek célja, hogy bemutassa a Magyarországon élő nemzet és etnikai kisebbségek gazdag zenei kultúráját, világát. Mai műsorunkban Rade Jórovics, szerb népdalénekest mutatjuk be, aki 30 éves esztrádművészeti pályafutása során nagyon sok szép dallal, slágerrel örvendeztette meg a nagyérdemű közönséget. Az etnozenét és a tradicionális szerb népzenét kedvelő előadó művész többször járt Magyarországon, legutóbb Pécset örvendeztette meg a nagyérdemű közönséget. A kiváló énekes sokat utazik, énekel, a határon túl is rendkívül népszerű. A mai műsorunkban tehát Rade Jórovicsról, a régi szerb zenei hagyományokra is épülő népdalok kiváló előadójáról szól. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő, Mándics Predrág.

0: Ne priznajem godine, azaz nem ismerem el az éveket, énekelte Ráde Jólovics, aki 1953. november 25-én látta meg a napvilágot Dragácevon, Szerbia ama részén, ahol a fúvó zene a népszerű, és persze a régi hagyományok őrzése. Nem csak kulturális értelemben, hanem zenei értelemben is, ezért sem volt meglepő, hogy Ráde korán kezdett énekelni. Különböző rendezvényeken, versenyeken lépett fel, tehetségére hamar felfigyelt a Csácsaki Rádió, amelytől már csak egy ugrás volt a belgrádi, s azután már nem volt megállás. Az ének éneklés lett az élete. De ezt mondja el ő maga, Ráde Jórovics.
1: Már 30 éve művelem ezt a szakmát, és hűmaradtam a kiadómhoz. Továbbra is a PGP RTS az a lemezkiadó, amely kiadja a felvételeimet. Habár mások dalait is jól ismerem, mégis szeretem a saját énekeimet előadni, hiszen azok az etnozene és a népies, tradicionális szerb népzene gyökerein táplálkoznak. Számos kompozíció lett sláger. Az asszonyok szeretik a tiszteket, te vagy az életem asszonya, a falu, amely szebb, mint Párizs, aztán itt vannak azok a dalok, amelyek tréfásak, ahány szénaszál van a mezőn, annyi nőt csókoltam én, Istenem bocsáss meg lelkemnek, aztán vannak újabbak is. Egy szóval minden, ami etnokoreológiailag kötődik a szerb népzenéhez és a tánchoz, én eléneklem. Persze szívesen énekelek más előadóktól is, igyekszem a repertoáromat a közönséghez, a kívánságokhoz alkalmazni.
2: Uglavnom veszele pészmek, tako da to onako prilagodimo repertoár.

két jól ismert slágerét hallottuk Ráde Jórovicstól, aki idén januárban lépett fel Budapesten a hagyományos Szent Száva bálon. A művész akkor is jó kedvet teremtett a közönség köreiben, énekelt, viccelődött. A vígkedélye hamarosan másokra is átszállt, nem véletlen, hogy a magyarországi publikumnál is nagy népszerűségnek örvend, főleg a szerelmes, érzelmes dalaival.

0: Zsenevole oficíre, azaz az asszonyok a tiszteket szeretik, énekelte Ráde Jórovics, aki gyakran lép fel katonai uniformisban, s nem is akármilyenben, első világháborúban viselt szerb katonai egyenruhában. Jórovics nagy tisztelője a szerb hagyományoknak, az ortodoxiának. Ezt nem is titkolja.
1: Mene je volela cela Jugoslavija ondašnja, a i šire, i poštovali ljudi, baš zato što sam bio ortodoksni Srbin.
2: Engem valaha az egész Jugoszlávia kedvelt, szerettek az emberek, mert megmaradtam a magam énjénél, mint ortodox szerb. Mind a mai napig az maradtam, aki voltam. Semmit sem változtam, ugyanaz vagyok, aki valaha voltam. A hovatartozást, az identitást tekintve szerencsére azt tapasztalom, hogy a magyarországi szerbek tudják, hogy kik is ők, meg az ausztrálok, viszont az amerikaiakról ezt már nem mondhatom el. Amerikában már angol nyelven folynak az istentiszteletek a szerb ortodox templomokban. Én egy időben ott nagy pénzeket kértem a fellépéseimért. Miért? Azért, mert tudtam, hogy jól fogom elvégezni a feladatomat, megmutatom nekik, mi is a szerbség, de ami a legfontosabb, mert nagyon sok szegény él Szerbiában, akinek szüksége van a segítségre. Itt elsősorban szociális intézményekre és templomokra gondolok. Erről az oldalamról kevesen ismernek, de egyszer majd megjelenik a könyvem, amely mindent elmond rólam. Nem azt akarom, hogy a dalaimról maradjak emlékezetes, hanem, mint jó ember, humánus, aki jó apa és férj, igazi házigazda. Ez volt a célom, és ezt elértem. Ha valaki ezt az oldalamat nem ismerte, tessék, állok elébe.
1: Životni bio. I to sam postigao, to što se ne zna, to nije moj problem. Ko želi da zna, nek izvoli.

Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű szerb népdalénekest Ráde Jórovicsot, aki bízunk benne, hogy még nagyon sok slágerrel, örökzöld dallammal fogja megörvendeztetni a nagyérdemű közönséget. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Mándich Predrágot hallott.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 12-e hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéjét hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.
1: A több mint 2 évszázados magyar kávéházi cigányzene nagy túlélő, bár társadalom formáló szerepéről és polgárosodást elősegítő hatásáról mára talán kevesen tudnak. Ezt a hiányt pótolta Nyerges Erika, Húzd rá cigány, te örök, te áldott, a Kávéházi cigányzene története címmel néhány éve megjelent, de ma is egyedülálló könyve. A magyar nemesi gyökerekkel, polgári háttérrel, szépíró, népnevelő, kántor tanító felmenőkkel büszkélkedő Nyerges Erika, aki pedagógus, író, művelődés történész, pályafutása során a tanítás mellett méreható helytörténeti kutatásokat is végzett különböző történelmi és néprajzi témákban. 2011-től foglalkozik a roma kultúrával és a cigányzenével. Megismerte és megszerette a cigány kultúrát, a cigány embereket. Az élete részévé vált a kávéházi cigányzenészek zenei hagyományainak kutatása és a történelemben játszott szerepük bemutatása. Köszöntöm Önöket, Tóti Kenikő vagyok. Ma Nyerges Erikával beszélgetek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Nyerges Erika pedagógust, írót, helytörténetkutatót, és majd még a riport során kiderül, hogy mennyi mindennel foglalkozol.
2: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót.
1: Erika, magyar nemesi gyökerekkel is rendelkezel, kántortanító őseid is voltak, hol születtél, és a gyerekkorod milyen környezetben telt?
2: Alapvetően budapesti vagyok, Miskolcon születtem meg éppen, de édesapám akkor jött föl, édesanyám budapesti, váltott édesapám, mert Ormosbányán volt iskolai igazgató és művelődési házvezető, túl sok volt neki a munka, és följöttek Budapestre. Itt vásároltak lakást, visszajöttek, édesanyám budapesti. Én már itt nőttem föl, tehát tulajdonképpen csak épp a megszületés volt ott, és én teljesen törzsgyökeresen budapesti vagyok.
1: Valamilyen dolog köt esetleg téged ahhoz a vidékhez, ahol születtél?
2: Nem köt semmi, már rokonaim sem élnek. Ritkán látogattunk vissza. Édesapámnak ez a második házassága volt, tehát 42 éves volt, mikor én születtem, úgyhogy nagyapámat, még nagymamámat ismertem, ők szintén kántortanítók voltak, illetve nagymamám a bíró lánya volt, tehát eléggé polgári család, kulturális dolgokkal megáldva, verseket írt nagyapám, előadásokat tartott, kutatta a helytörténetet, az egyik ősöm Nyerges Mihály huszár volt, aki a fehérvári huszárok kötelékébe tartozott, és ezt mesélte mindig nagyapám, hogy a te ősöd milyen nagy ember volt, hogy Baradlai Richárd alakját róla mintázták, mert ő Vilmos huszár volt, és az állomás helyéről, amikor kitört a forradalmi szabadságharc, ők hazaszöktek az ő százada. És ő is köztük volt, elítélték őket, de nem köti látali halálra, tehát egy nagyon kalandos élete volt, és a történelmi források említik a nevét, mint Nyerges Mihályt, mint 48-as hőst.
3: Aki ilyen ősökkel rendelkezik, az milyen érzés, milyen életérzés, mennyire kötelez a név, úgymond?
2: Jó érzés, de nem tartom óriási dolognak. Édesanyám részéről is Kazinczy Ferenc, a Kállaiak, a Kállósemjének, ős magyarok, a honfoglalás. Tehát történelmi nevek vannak a családban mindkét részről, és én a büszkeség mellett igazából én azt érzem, hogy jó helyen vagyok, hogy jó az, amit csinálok, mert a hazaszeretetre nevelésből írtam a diplomámat, és a hazaszeretet látszódott a családom minden ősében és felmenőjében. Nagyon sok pedagógus volt közöttük, hivatalnok, bíró, katona. Rákóczi Györgytől nemességet is kaptak, református vallásúak voltak, és mindig a hazát szolgálták. Ha irodalommal, ha karddal, teljesen mindegy, a lényeg, hogy én ez vagyok, tehát én azt látom mind a tanításomban, oktatásomban, mind a munkásságomban, hogy a hazát, igenis, hogy a múlttal együtt a jövőnek, irodalommal, történelemmel, szeretettel lehet tanítani, és erre oda kell figyelni.
3: Hát és ezeket a dolgokat te ugye az elmúlt évek alatt csináltad is. Arról majd még esetleg mesélj, hogy mit tanultál, de addig én gyorsan felsorolnám, hogy az érdeklődési körödbe, a tevékenységi körödbe nagyon sok minden tartozott. A színjátszástól a rendezésig, a helytörténet kutatásig, honismeret, dalszövegírás, dalszerzés, fotózás. Jó a kommunikációs készséged, ugye, ahogyha a szervezési készségeket és a kompetenciákat veszük alapul, és vezetői gyakorlattal is rendelkezel, valamint több éves konferálói tapasztalattal is. De a versírás, a színdarabírás, a szerkesztett műsorok készítése, a dramaturgiai feladatok elvégzése, ez is minden ide tartozik. Mi persze ma nem pont erről fogunk beszélni, mert hogy ugye egy olyan műsorban vagyunk, ahol a romákkal vagy romákról beszélgetünk, és a te életednek is ez egy fontos része volt. De előtte mondd el azt, hogyan jutottál odáig, tehát hogy mit tanultál, hogyan kerested önmagadat.
2: Közművelődési szakember vagyok, tehát két diploma, az első tanító, tehát pedagógus és a közművelődés. Mind a kettő elválaszthatatlan volt az életemben, és beépítettem egyiket a másikba. Tehát ez egy klasszikus tanító népművelői felállás, amiben a művelődés történet érdekelt mindig. Az iskolai munkák elvégzése után én mindig jártam a múzeumokat, a lakóhelyemen, ahol éppen laktam, felgyűjtöttem a helytörténeti dolgokat, kutatásokat végeztem, ezt publikáltam az adott sajtókban is, például Dunapatajon tanítottam az első munkahelyeimen, felgyűjtöttem a népmondákat a lakosságtól, akkor a Kalocsai Sárközben, Békés megyében a férjem odavalósi, ott is éltem egy ideig, mert ő hivatásos katona volt, és sokat költöztünk, de engem ez nem zavart, mert nagyon szerettem a tanítást és a kutatást, és sokszor jelent meg rólam cikk az akkori sajtókban, ott, ahol éppen laktunk, hogy lehet az, hogy a Nyerges Erika 5 éve lakik itt, Orosházán éppen, de már olyan dolgokat, olyan betyárkutatásokat végzett, ami bekerült a helyi Szántó Kovács János múzeumba. Engem ez érdekelt, tehát ezt önkéntesként végeztem, én ezért nem kaptam juttatást, a legnagyobb elismerés a tanítványaim vagy a lakosságtól jövő levelek voltak, illetve a múzeum munkájában én részt vehettem.
3: Ahogy említetted, a tanítás mellett ugye helytörténet kutatásokat végeztél évekig, a II. Világháború, a holokauszt, Békés-megye néprajza, a betyárvilág is lekötötte ugye az érdeklődésedet, és jelenleg ugye magántanár vagy.
2: Igen.
3: Kiket oktat?
2: Vannak magántanítványaim, fejlesztő pedagógusként matematika tárgyat, illetve általános tanulási ismereteket, tehát a tanulás megtanulása, hogyan tanuljunk, tanulási technikák.
3: Mesélj erről valamit.
2: Egyre több tanulónál vannak olyan tanulási zavarok, ezt úgy nevezzük, ami gondot okoz, vagy a magyar nyelv és irodalom, főleg helyesírás, vagy a matematika tanulásában, erről a gyermek nem tehet, ez egy olyan folyamat, amit fejlesztő pedagógiával vagy gyógypedagógiával lehet kezelni. Nagyon szeretem a tanítványaimat, és egy-két tanulóval kis csoportos foglalkozásokat tartunk, vagy egyénre szabottat, az ő teljesen az ő ismeretanyagához igazítva, mesés, játékos foglalkozásokat, még el is játszom a tananyagot, ha kell, a dramaturgiát mindig beleveszem, a drámapedagógiát, és így el tudunk érni eredményeket, hogy a gyermek ne féljen, ne sérüljön, és próbálja megtanulni azt az alapanyagot, amivel ő tovább tud lépni.
3: Roma gyerekek?
2: Igen, a tanítványaim között a véletlen hozta úgy, hogy a többségben roma gyerekek, de volt a többségi társadalomból is. Nem látok különbséget, akinek de valahogy az ő lelkesedésük az egy nagyon motiváló erő, ők valahogy lelkesebbek, motiválhatóbbak, valahogy szeretet sugárzik belőlük, és nekem ez nagyon tetszik.

0: A romaság azért a szíved csücske, és a romaságon belül is konkrétan ugye a zene.
1: 2012-ben én rendezvény szervező voltam, és akkor ott megismerkedtem cigány muzsikusokkal, akik a Rajkó zenekarban tanultak fiatalon, és nagyon lenyűgözött az ő művészetük, tudásuk, emberi megnyilvánulásuk, meséltek az életükről, a kalandjaikra, a turnékról, és akkor így közelebb kerültünk egymáshoz, és ugye én a próbálkozások embere voltam, írtam én már, csináltunk a férjemmel egy rock demót korábban, ahol a férjem volt a főénekes és a lányom.
0: Említsük meg akkor az ő nevüket is.
1: Keliger László a férjem és Keliger Angéla a lányom, most már unokám is van. Az ő tinédzser korában, még Békés megyében a férjemnek a szülőföldjén, ott volt egy baráti társaság, illetve egyházi közösség is, ahol klezmer darabokat csináltam, mint szerkesztett műsort, illetve csináltunk dalokat. Klezmer dalt is írtam, populáris dalt is írtam. Érettségiző tanítványaim voltak akkor, mert nevelő tanárok voltunk a férjemmel, és a szalagavatóra írtunk egy rockballadát a gyerekeknek, aminek óriási sikere volt. Volt egy tanítványom, aki ezt hangszerelte, szegény sajnos elhunyt már, és így kedvet kaptam egy populáris lemezhez. Egy gospel rockhoz, amire volt igény, tehát voltak olyan egyházak, akik szerettek volna Istenről, vagy Jézusról, vagy a hitről, a Bibliáról, erről a témáról dalokat, és a férjemmel nekünk ehhez volt kedvünk. A férjem nagyon jó énekelt, ő a hadseregben is tenor 2 volt, katonai kórusban énekelt, és csináltunk műsorokat, és akkor elkészült egy demo, dallamos rock stílusban, és aztán teltek múltak az évek, ezt elővettük, és amikor a Rajkó zenekarban néhány kollégával megismerkedtem, akikkel barátok lettünk, Sándor János prímás, vagy Rátonyi Pál cimbalomművész, megpróbáltuk ezt cimbalommal kísérve újra fölvenni. És akkor csináltunk egy olyan demót, ami pop-rock hangzás, és cimbalom szólamok vannak benne. És fantasztikus volt, cimbalom hangja szóló gitárral. Tehát zenei kísérletek, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, sajnos elhunyt már Rátonyi Pál művész úr, de hogy az a kísérletezési kedv, ami ezekben a cigányzenészekben, muzsikusokban van, az, hogy nincs lehetetlen, megpróbálom, hogy hallás útján megtanulok egy művet, és improvizálok. Ezeket a tehetségeket én élőben láthattam, beszélhettem velük, próbákon vehettem részt, és akkor 1-2 évig ment ez a Cimbal Fantasy Group, volt 2 nagy fellépésünk a Hódmezővásár helyi zsinagógába, mert ott a rabbi romológus volt, és a romákat nagyon szerette és kutatta, úgyhogy összebarátkoztunk, azóta is a rabbi a jó barátunk, ez már 14 éve történt. Ő is az életét a romák megsegítésére tette fel, és hatalmas élmény volt, amikor a nézőtéren meg volt hívva a roma önkormányzat, illetve a tagjai, egyesületek, illetve a zsidó emberek, a zsidó hitközség tagjai. És egymásra borultak a végén magyarok, zsidók, romák, és úgy sírtak, mert olyan érzelmes dalok kerültek bele a repertoárba, pont én írtam a műzikelemből a tanítványom, aki szintén roma származású volt, csodálatosan elénekelte, és egy Klezmer Fantázia című estet adtunk elő óriási sikerrel, és megélhettem a siker ízét, és ez a művészvilágból ennyi szelet jutott nekem akkor, és ez eldöntötte, hogy én azért szeretnék foglalkozni. Én voltam akkor a konferenciáján, én írtam a forgatókönyvet, és amikor a rabbi berohant a kulisszák mögé középen, hogy gyerekek, ez jó. Hát ez jobb, mint gondoltam. 3 ember volt a cigányzenekarban, a prímás, a cimbalmos és a nagybőgés. És ez a 3 ember olyan csodát tett, nagyon jó akusztika volt, olyan csodát tett, hogy az emberek szinte örjöntek, tehát tapsvihar, visszajátszás, ismétlés, és tulajdonképpen a cigányzene történetben én megélhettem azt a pillanatot, amiről aztán később írtam, hogy fogadja a közönség az igazi művészeket, a cigányzenészeket, az ő hatalmas tehetségüket.
0: Hát meg az, hogy a zene az nemzetiségek meg vallások fölött van, tehát hogy az összeköt mindenkit, és így ahogy mondtad, hogy ehhez egy olyan szöveg, hogyha társul akár a zenében, egy dalszöveg, hogy mindenkihez szól gyakorlatilag. Ez nagyon fontos a mai világban is, amikor ugye jobb, hogyha nem a különbségeket nézzük, hanem azt, ami összeköt.
1: Így van.
0: És mi köthet össze a művészet?
1: Így van, a művészet, az érzelmek, ami lehet sírás, lehet nevetés, és itt mind a kettő ott volt, de az egymásra figyelés és a szeretet, tehát az elfogadás. És én annak örülök, hogy a könyvemről a könyvguru egy olyan kritikát írt, hogy ez a könyv a szeretet, az elfogadás és a tisztelet írása, hogy ezt valaki észrevette, és ezt innen is nagyon köszönöm nekik, hogy ez a lényeg a dolognak, az egész munkásságomnak, ez a három szó, hogy igenis kell a szeretet, a tisztelet, az odafigyelés, a megértés, az elfogadás, és más sikeréből én nagyon sokat épültem, más tehetségéből én nagyon sokat épültem, azért, mert meghallgattam, mert lehajoltam hozzá, mert oda mentem, hogy megfigyeltem, mert érdeklődtem, és nagyon-nagyon hozzájárult ahhoz a művészi magabiztossághoz az is, hogy én 5 évet tanítottam a Kozma utcai fegyházban, ahol nagyon sok roma elítélt volt, de a tanítványaim annyi szeretetet adtak, és annyi pluszot adtak a pedagógiai munkásságomhoz, hogy szerintem az volt a csúcsa a pedagógiai munkámnak, hogy én börtönoktatásban vehettem részt.
0: Hát ezek azért komoly dolgok az életed során, ugye nagyon sok mindent említettem, de például ez, amit most elmondtál, ez megint egy új dolog, és ilyen sokoldalúnak tűnsz, tehát ilyen szempontból, hogyha azt nézzük, mert hogy a zenébe is nagyon jól ráéreztél, te ugye hangszeren nem játszol, de nagyon jól ráéreztél, hogy mi lenne az, ami az embereket nemzetiségtől függetlenül, vagy vallástól függetlenül is meg tudja érinteni, és ugyanezt csináltad az oktatásban is, és ma is teszed. Lépjünk akkor arra területre, amit már ugye egy előzetesben céloztál is rá a könyvedre, de még előtte, ugye te 2012-t említettél, én 2011-től tudom, de valószínűleg akkor én tudom rosszul, hogy foglalkozol a roma kultúrával és ugye a cigány zenével.
1: Jól tudod, mert akkor ismerkedtem meg ezzel a világgal, és ugye kellett egy fokozatosság, amíg az ember ezt megismeri, rádöbben, hogy érdemes, hogy ez fontos. Meg kell ismernünk egymást egy kicsit ahhoz, hogy utána az ember átegye az életét, hogy ő ezzel foglalkozni fog.
0: Tehát te ugye magyar emberként.
1: Igen.
0: Foglalkozol a romákkal, és ugye főleg itt zenei téren, de még mielőtt erről beszélnénk, azt áruld már el, hogy ez alatt az időszak alatt milyen roma ismeretségi köröd alakult ki, milyennek ismerted meg a roma embereket?
1: Tehát konkrét neveket?
0: Hát akár neveket.
1: Kezdjük a Rajkó zenekarral.
0: Igen, a Rajkó, mert
1: ugye már... A Rajkó zenekar igazgatója Gerendási István, ő egy többségi társadalomból való ember, de nagyon kedvesen állt hozzám, illetve hát a művészeti vezető Suki András volt akkor, amikor mi megismerkedtünk. Nagyon sok embert megismertem, és mivel ők szponzorálták a kuratóriumuk egy pályázat útján az első kiadású könyvemet, ami még az ő kiadásuk segítségével jelenhetett meg magánkiadásba. Megismertem őket, meghívtak próbákra, beszélgetésekre, és a könyvbemutató is ott zajlott a Rajkó székházban. Ezt a világot megismertem tanárokkal is, és aztán a mi Cimbal Fantasy Group zenekarunk próbája is ott folytak, tehát ezzel támogatott minket a zenekar. A művész emberek, ez egy más típusú, nem egy civil élet. Tehát abba beletekinteni egy élmény volt, a próbák sorozatai, a felkészülés, az esti muzsikálásra menés, a turnék világa, ez egy nagyon érdekes történet volt. Ezzel párhuzamosan elkezdtem írni 2 színdarabot, az elsőnél tartottam, a Magyar Flamenco volt a címe, ami egy Rajkó sztori, tulajdonképpen az ő életüknek a feldolgozása, és akkor Hollai Kálmánnal ismerkedtem meg, aki elolvasta Fátyolti Vadarral, elolvasta szintén, és nagyon jó kritikákat kaptam tőlük. Igazi úriemberek voltak, akik fogadtak, akik szóba álltak velem. Egy többségi társadalomból jövő emberrel, akinek még akkor nem volt annyi emberismerete, és nagyon jónak tartották. Azt mondták, hogy ebbe igazi cigány szív dobog. Hogyha ezt a Fátyolti Vadar elmondta, akkor szerintem valami igazság biztos, hogy volt benne.
0: Befogadtak akkor ezek szerint téged.
1: És egy nagyon-nagyon-nagyon nagy elismerés. A Hollai Kálmán művész úr is, és a Nyári Oszkár volt még, aki kritikát írt a darabomra. Ő már Jászai Mari díjas színművész, nagyon kedvesen és nagyon részletekben menően elmondta, hogy tökéletes daljátékot írtam tulajdonképpen. Hát bemutatni nem sikerült, ez egy nagy színpadi produkció, 2 felvonása, óriási zenei repertoára, rengeteg szereplővel, majd a jövő eldön, hogy a többségi társadalom akar-e ilyen színdarabokat. A műsorára tűzni, én azt mondom, hogy érdemes lenne ezt a világot bemutatni újra, mert a romák ezt megérdemlik. Megérdemli a többségi társadalom, a közönség, aki tapsolt nekik, és megérdemlik a művészeink. Megérdemlik mindazok, akik részt vettek ebben. Ez egy kettős dolog. Az egyik, a többségi társadalom tapsol és hallgatja a muzsikát, a cigányzenészek pedig bravúrosan játszanak. Ez az élet, ez végigkísérte a magyar polgári fejlődést, a magyar polgári társadalmat. Erről nem lehetne elfeledkezni, és jó lennének ilyen művek, amik rávilágítanák erre a kettősségre, erre a testvéri viszonyra, ami a mai napig is kellene, hogy éljen, és él. Számomra biztos, hogy él. Illetve egy múltba tekintés, hogy a kávéházi világ milyen volt, ami nagyon sokat adott az embereknek, hogy ott tudjanak oldottan beszélgetni, zenét hallgatni, találkozni, irodalmi dolgok születtek, kapcsolatok szövődtek. A második darabom erről szól.

0: Beszéltél a Rajkóról, ugye a Rajkónak Farkas Gyula emlékére című versed az év pedagógus költője 2015 megnevezési pályázat legjobbjai közé került, és a közönség előtt is sikert aratott Mikó István Jászai Mari díjas színművész előadásában. Hogyan született ez a vers?
1: 2012-ben mutattak be Gerendási úrnak, és akkor volt egy jubileumi előadásra készülés Farkas Gyula és a Rajkó megalapításának emlékévére, és én akkor felajánlottam, hogy írok erről egy verset, mit szólnának hozzá a műsorba, ha bele lehetne illeszteni. Örömmel fogadták, megírtam a verset. Számomra ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és egy nagyon nagy műnek tartom az életemben, mert Farkas Gyula pedagógiai munkássága érintett meg engem, mint pedagógust. Példaképem lett. El se lehet mondani mindazt, amit ő tett a gyerekekért, és ahogy tanított, de most már a Rajkó módszer nyilvánvaló az egy védett dolog lett, és ungarikumnak számít. Tehát megihletett Farkas Gyula munkássága, és nagyon örülök, hogy ezt többen előadták. Először egy fiatal színész adta elő, utána jött Mikó István, és írtam még egy roma témájú verset, amit egy neves színészünk adott elő, Németh Kristóf, egy egyesületi jótékonysági esten, és nagyon örülök annak, hogy odajött hozzám a művész úr, és azt mondta, hogy gratulál ehhez a vershez, és most már romákat máshogy fogja nézni, miután ezt elmondta, mert ez neki nagyon tetszik.
0: Befogadtak téged, de azért valami bizalmat kell ehhez szavazni.
1: Igen, ehhez idő kell.
0: Nehéz volt neked ez?
1: Nem volt könnyű. 15 év önkéntes munkája. 15 év olyan önkéntes munkája, hogy azért az ember semmilyen anyagi juttatást nem kap, hanem a szabad idejéből, munka mellett kutat, ír, publikál. Az írói oldalam az 5 éve van meg, nagyon sok olvasót vonz most már. Ez egy nagy lépés volt, illetve a könyv megjelenése. Nem volt könnyű. Hívtak sokan sokfelé. Ki kellett választani, hogy kivel működök együtt és kivel nem. Ebben voltak az autentikus romák is. A Rostás Farkas úrék köre, a Farkas Laci bácsi, az országos örökös fővajda, aki már sajnos meghalt. Ő például a lányának fogadott engem. Tehát megismertem azt a részt is, hogy elmentem Laci bácsiék otthonába, ahol megkínáltak egy itallal, ebéddel akartak kínálni. A roma hagyományokat elmesélték. Én azt a részt is szerettem, én oda is elmentem, meg akartam tudni, érdekelt, hogy a tanítványaim, ahogy meséltek a börtönoktatás során az életükről, a családi életükről, a hagyományaikról, rettentő sok bölcs tanácsot adtak. És nagyon szerettem ezt a világot is, de utána teljes mértékben a kávéházi cigányzene felé fordultam. Az érdekelt igazán, mert a polgári fejlődés volt mindig is az, ami érdekelt művelődés történeti szempontból, és ezért kezdtem el írni a könyvet.
0: Igen, és akkor most megérkeztünk a könyvhez, amiről már többször is tettél említést. Ugye 2015 májusában jelent meg először még ugye a művelődés történeti tanulmányod, ami kávéházi cigányzene kialakulása és hatása a magyar polgári kultúrára címet kapta, és amely riportjaival a Közép-Európai Dokumentumfilm Fesztiválon, Roma Lágy című Dokumentumfilm Fesztiválon 3 éven át is külön díjas lett.
1: Én ennek kapcsán csináltam 3 dokumentumfilmet. Mégpedig olyan Budapesten lévő több száz éves éttermek, vendéglátóhelyek, csárdák kapcsán. Tehát a tanulmány az 2015-ben jelent meg, ezt a Rajkó zenekar szponzorálta, és ezt kibővítve 2020-ban megnyertem egy pályázatot, és ingyen megjelentették, illetve hangos könyvben is megjelent. A legnagyobb büszkeségem az, hogy az MTA lektorálta. Innentől fogva azt mondhatom, hogy nem rossz. Ismeretterjesztő tanulmányként van besorolva, tehát egy ismeretterjesztő könyv, nem tudományos könyv, hiszen nem vagyok történész.
0: Ugye a könyv az 2020-ban jelent meg, és annak az a címe, hogy Húzd rá cigány, te örök, te áldott, a kávéházi cigányzene története. Csak hogy a kettőt azért elválasszuk egymástól. Már az indítatását igazából ennek elmondtad, hogy miért kezdted el a könyvet írni, de hogyha egy kicsit bővebben beszélnél még erről, és ugye van egy kedvenc idézeted, ami szintén a könyvhöz kapcsolódik, hogy nem az a fontos, hogy a csillagok nevét tudjátok, az a fő, hogy felnézetek rájuk. Ez ugye Rácz Aladártól való idézeted, hogyan kapcsolódik a könyvhöz?
1: A másik példaképem Rácz Aladár lett, mint művész, mint timbalom művész, aki Kossuth díjat is kapott, mély szegénységből emelkedett föl, és hihetetlen tehetségét végig tanulva bejárta a világot, és nagyon-nagyon sokat tanult, és ő a cimbalmot, mint hangszert, szóló hangszerré apostrofálta, és az ő működése emelte föl a cimbalmot a szóló hangszerek szintjére. Ő mondta ezt az idézetet. Nekem ez azért tetszik, mert egy interjúban ráéreztem arra a költői képre, hogy a magyar pusztán a magyar parasztember is feküdt, a magyar vándorlegény, mondhatjuk így, vagy betyár, és nézte a csillagokat. Ugyanúgy a vándor cigányok, vagy a cigánylegény, vagy a muzsikus, aki megpihenve, hazatérve a fáradozásokból, szintén leheveredik. Mert valahogy a legények, tehát hogy mondjam, a fehérjénk, a lobogóhaj, a legények, ahogy éjszaka soha nem feküdtek le, az én férjemről is tudom, úgyhogy nem gondolkoztak el az életükön. Most a régi világban ott volt a csillagos ég, a nyári éjszakákon mindenki felnézett rá, és úgy húzta ki a fejéből a problémákat, és úgy igazán rá tudott koncentrálni a jövőképére.
0: Tehát nem a mobiltelefonját
1: nem. Nem.
0: Ezt muszáj
1: és
0: volt. Ne
1: igen. Srác Aladár, így ez a megfogalmazása. Nem fontos, hogy tudjuk éppen, hogy ott ki az a csillag. Millió művészünk került föl oda, és én úgy mondom, hogy művészünk, mert a hazát szolgáló cigányzenészekről van szó. A mieink ők, és azok is maradnak, de ehhez lehet természetesen magyar, vagy más nemzetiségi művész is, akik oda fölkerültek, mert elértek művészi sikereket, és ezáltal Magyarország jó hírét öregbítették. Nem mindenkinek tudjuk a nevét, de fel kell rájuk nézni. Inspirálni kell az ő példájuk bennünket, hogy ne adjuk fel, hogy tanuljunk, törekedjünk, ez a gyerekeknek is szól pedagógiailag, de minden embernek, akinek talentuma van, hogy ne hagyja abba a tanulást, a célját, amit kitűzött, el fogja érni. Nézzen a csillagokra.
0: Hát ez egy nagyon szép üzenet. De akkor most egy kicsit beszéljünk még a könyvről részletesebben. Ugye ez egy 280 oldalas kötet, két nagy fejezetben, és tárgyalja a cigányság és a cigány muzsika történetét. Az első nagy történet feldolgozása középkortól 1900-ig tart, a második pedig a századfordulótól 1941-ig mutatja be ugye a cigányzene alakulását. Milyen képet szerettél volna igazából az olvasó elé tárni? És ugye 1941-ben, hogyha jól tudom, akkor itt befejeződik, tehát eddig írtad.
1: Tulajdonképpen nem volt meg így egyben a cigányzene történet, a kávéházi cigány muzsika, a muzsikus cigányok története, nem volt meg így egybe leírva.
0: Hiánypótló, mondjuk azt.
1: Igen. Sokan írtak róla cikkeket, tanulmányokat. Dr. Sárosi Bálint kutatta a legmélyebben, aki a népzenei kutatásai során nagyon-nagyon sokat tett, és az ő csapatával, a Tudományos Akadémia tagjaként, doktoraként, a csapatával erre időt szánt, és a tanítványaival a sajtó korabeli tükrében kiadott könyveket a kávéházi cigányzenészekről. Ő miatta tudjuk igazán, és Markó Miklós a Millenniumra megjelentetett cigányzene történeti könyve, ugye az a legelső. Ezek inspirációk.

Változások. Olyan nagyon-nagyon sok minden történt már, hogy azt egy ember nem tudja. Még ezt is nagyon nehéz volt egy embernek, úgyhogy csak csapatmunkába lehet elképzelni a folytatását. És mivel én nem vagyok történész, és nem tudományos intézetben dolgozom, ezt így egyedül már nem lehet tovább folytatni, és én ebben nem megyek bele. Tehát tudom azt, hogy meddig bírom, és meddig nem, de ezt így le kellett fektetni. Igen. Én ezt annak szántam, hogy köszönetet mondjak a cigányzenészeknek a hazáért tett szolgálataiért. Ez volt az őszinte célom, én ezt megtettem, ezért nyugodtan halok meg, mert én megtettem valamit a hazámért, egy konkrét megfogható dolgot, és én ezt a témát választottam.

0: több mint két évszázados magyar kávéházi cigányzene társadalom formáló szerepéről és a polgárosodást elősegítő hatásáról. Valljuk be azért, ahogy te is mondtad, már a kevesen tudnak. Ebben segít ugye ez a könyv, de kérdés, hogy kihez jut el? Ki fogja ezt a könyvet a kezébe venni?
1: Nem a könyvet veszünk meg először az emberek. Igazából az emberek először mihez nyúlnak, az internethez.
0: Hát igen, ma már így van, így van.
1: Az internetes írói oldal hozza igazán az olvasóközönséget. Van, aki megelégszik azzal, amit részleteket föltárok a könyvből, illetve egyéb kutatásokat teszek föl sajtótermékekből, a cigányzene történetről, illetve már a mai korban is, ma is élő és muzsikáló művészeinkről.
0: Kik azok, akik érdeklődnek ez iránt? Nyilvánvaló, hogy a zenészeket érdek. Kiket még?
1: Hihetetlennek hangzik, de a többségi társadalmat jobban érdekli sokszor. 5 év kemény munkája juttatott el oda, hogy már a zenészeket is nagyon érdekli. Elkezdték kutatni a családjaikat, magánúton kérdéseket tesznek föl. A bizalom, amiről beszéltünk, hogy kellett egy idő ahhoz, hogy ez kialakuljon, illetve az, hogy elfogadják azt az írói tekintélyt, vagy azt a tudományos kutatói ismeretterjesztői, jobban mondva, tevékenységet. Elfogadják, mernek kérdezni, és felcsillant az, ahogy látják, hogy mások reagálnak. Hogy ők keresik az őseiket, akkor ők is elkezdik keresni. Tehát egy mintát kellett adni.
0: Ez nagyon érdekes.
1: Viszont a többségi társadalom, igen, megmondom őszintén, polgári szintjén levő emberek keresik, kutatják, hol van, szeretnénk hallgatni, mikor jön vissza az az idő, miért nem jön vissza, bárcsak visszamennék az időbe. Tehát ők egy nosztalgia szinten vágynak meg arra, igen, a világra. A muzsikusok is, de ők azért, mert felismerik a képen az édesapjukat, nagyapjukat,
0: igen,
1: dédapjukat.
0: Igen,
1: és ez egy másik, ami megerősít őket abban, hogy érdemes volt csinálni.
0: Arról még egy picit mondanál egy pár szót, hogy voltak-e olyan cigányzenészek, vagy vannak ebben a könyvben, akik bár maguk korában nagyok voltak, de a munkásságuk nem volt annyira ismert, vagy te fedezted fel úgymond őket, hogy így fejezem ki magam.
1: Biztos, hogy a történészek felfedezték, csak ugye a tudományos intézetből nehezen jönnek le dolgok. Az nem a lakosság számára publikált tanulmányok.

0: hoztad úgy felszínre ezeket a dolgokat inkább?
1: Én Beló Lacit említeném meg például, aki hallatlanul magas kort megért, 90 éves cigányzenészként 90 éves kor fölött hunyt el, aki két korszakot is, a reformkort és a felvilágosodást átívelő életpályát tudhatott magáénak, aki az erdőbényei uraságok konvenciós zenésze volt, és végigszolgálta az uraságokat, két nagy kastélyuk volt egyébként, hatalmas prímás volt, nagyon nagy tudású művész, és egy nagyon érdekes zenei tény, hogy az ő hegedűjén hangzott föl először a Nincs szebb madár a fecskénél című népdalunk, és most jutottunk el odáig, hogy most népdale vagy nóta, mert lehet, hogy népdal volt, és ő elkezdte játszani Beló Laci, de az is lehet, hogy ő találta ki, és népdalként ment a köztudatba, mert az 1700-as évek végétől az 1800-as évek túl a 48-as szabadság, 60-as évekig élt. Tehát egy hatalmas korszakot ívelt át az ő zenei pályája. Cinka Pannának a nagybátyja Barna Mihály, illetve rokonai Cinka Sándor, Cinka Ferenc, akik Rodostóba elkísérték Rákóczi Ferencet. Nekik tulajdonítható úgymond a Rákóczi induló, de nincs meg, hogy igazán kinek, de ők is képbe kerültek. A Barna Mihály egy érseknek volt, tehát egyházi személyeknek, méltóságoknak volt muzsikusa, aki prímás versenyt nyert már akkor az 1700-as évek végén. És még egyet említenék, a galántai cigányzenészeket. Kodály Zoltán galántán nevelkedett és hatott rá, együtt játszott a roma gyermekekkel a mezőn. A galántai cigányzenészek az 1700-as évek közepétől Gvadányi József huszártiszt költő impresszálásával tulajdonképpen, az első impresszárió volt Gvadányi József, a piliskei notárius szerzője, tehát egy elismert költő. Ő támogatta anyagilag a galántai cigányzenészeket, és vitte őket fellépésekre. És erről írt költeményeket, és megörökítette a kalandjaikat. És én ezt hatalmas irodalmi, kis zenei, történeti alkotásoknak gondolom.
0: Mit tudtak a cigányzenészek, vagy tudnak, akár szakmai, akár emberi szempontból, amit mások nem? Mit adtak hozzá a zenetörténethez? Már részletekben beszéltél erről, de most foglald még ezt össze nekem, légy szíves.
1: Az improvizációs készség, hatalmas improvizációs készség, a belső fülhallás, amit még nekem a rajkos kollégák is elmondtak, hogy nekik van egy olyan hallásuk, hogy ahogy hallják a zenét, ő nekik belül megszólal a kíséret. Tehát ez egy fantasztikus adottság, amivel beleszületnek.
0: Hát ennek öröklődik is, ez genetikailag
1: van.
0: Is. Hát nagyon sok zenész
1: volt. Ilyen nincs, hogy úgy születek, akinek... hogy én hallom a kíséretet is a földallam mellett. A másik a gyors tanulási készség még, és a hihetetlen alkalmazkodó képesség, hogy az adott megrendelőnek ki tudja szolgálni a zenei ízlését, és hamar megtanulja.
0: Igen. Nagyon rövid időn belül megtanulnak, és rengeteg. Igen, a tehetség az öröklődik, de ugye a kérdés az arra is vonatkozott, hogy mit adtak hozzá a zenetörténethez. Ugye ez az adottság, ez a tehetség, ez a színesség, ez a különlegesség, a képesség, ami bennük megvan, de magához az egész egyetemes magyar zenetörténethez.
1: Azt adták hozzá, hogy jókor voltak jó helyen. Mindig a magyar urak és a magyar polgárok, vagy egyházi személyek mellett voltak. Tehát először szolgálóként, és kiszolgálták a zenei ízlést, a kérelmet, az asztali zenét. Úgy tűntek föl. Én az asztali zenétől származtatom a kávéházi cigányzenetörténetet. Muzsikálniuk kellett, mint például a Cinka Pannának, ebédnél, vacsoránál, tehát az étkezéseknél. Ők mindig jelen voltak, ebből nőtt ki a nagyobb társadalmi eseményeken, és ez így ment tovább a nagy történelmi eseményeket. És végig kísérték a magyar történelem folyamatát, a csatáktól elkezdve az örömünnepekig, és mindig vigasztalói voltak a magyar népnek, mind a Rákóczi bukott szabadságharc után, mind a 48-as események után, tehát vigasztalók is voltak, ugyanakkor lelkesítők is voltak, hiszen a harctéren is részt vettek, mindenhol ott voltak, és vitézségi érmeket kaptak, kitüntetéseket, az életüket áldozták a hazáért. Én egy megrendítő példát tudnék mondani, hogy amikor a március 15-ére emlékezünk, én nekem alapból a romaság jut az eszembe, megmondom őszintén, a magyar zászló mellett, én azt látom, ahogy a harctéren ott fekszenek a sebesültek, illetve a roma muzsikusok, halottan mondjuk, ebből nagyon sok történet származott, átölelve a hangszereiket. És ez egy annyira megrendítő, hogy most is kiráz a hideg, ha erről beszélek. Ha ez nem rendít meg egy embert, hogy ezek az emberek a muzsikát, az életüket megtekintették, és a halálba vitték, hogy nem szakadtak el egy pillanatra sem a hangszerüktől, hogy ez egy annyira lenyűgöző életmód, lenyűgöző gondolkodás, hogy én ezelőtt csak tisztelegni tudok.

0: Ugye, ahogy mondtad, a kávéházi cigányzenét, az sajnos jelenkorban kihaló félben van. Sokan, főleg ugye a vendéglátóiparban már úgy tartják, hogy talán az ízlésvilágukban is nincs helye. Nem lehet, hogy ennek csak mondjuk pragmatikusokkal van, és üzleti megfontolásból fakad az, hogy kevesebb kiadással kell a vendéglátósnak számolni, ezért nincs szükség a cigányzenére, a kávéházi cigányzenészekre.
1: Sajnos igen, ennek van egy ilyen oka is, tehát egy anyagi üzleti háttér, hogy bezárt a két termek, hát a Mátyás pincé is bezárt. Lebontották a Margit kertet, a Kulacs bezárt, ikonikus helyek zárt, a Kárpátia. Ikonikus helyek, amik nem lettek újra nyitva, hogy miért nincs rá pénz, és kiért, és hogyan, ezt én nem tudom, nem vagyok vendéglátóiparban jártas. Ezek ugye a 60-as, 70-es, 80-as évek ikonikus helyei voltak. A hozzáálláson is változtatni kell, rá kell eszmélnie, hogy ez a mi életünk része. A többségi társadalomnak erre szüksége van, hogy ez hungarikum, hogy itt nem csak már a külföldiek becsalogatásáról van szó, ami szintén megváltozott, de viszont egy-két éve még, amikor a Váci utcán járkáltam, akkor csak azt hallottam az esti lemenő nap fényében, hogy Hungarian Gypsy Music, Hungarian Gypsy Music, sírva, hogy hol van, hol lelhető fel, hát a 100 éves étteremben éppen fellelhető volt. Szerintem ez olyan, mint a levegő. Nem szabad, hogy eltűnjön. Ezt meg lehet támogatni közművelődési eszközökkel, hagyományos közművelődési eszközökkel, hogy ne halljon ki. Nyilvánvaló, amit én meg tudok ezért tenni, az írás, a publikáció, színdarabok kellenének, műzikelek erről, fórumok kellenének, kellene érdekvédelem, cigány muzsikusoknak saját érdekvédelme, és aztán így megyünk tovább, és odafigyelni erre. Reménykedni kell, hogy nem fog elfelejtődni. Én a magam helyén, amit tudok, megteszek, és én azt kívánom, hogy mindenki, aki ezt szereti, és ráébred arra, hogy fontos, a maga helyén találja meg az utat, hogy ez tovább folytatódhasson.
0: Igen, csak most te azokról a dolgokról és azokról az emberekről beszéltél, akik kellene, hogy tegyenek valamit, de magukról, a cigány muzsikusokról nem beszéltél, hiszen itt nagyon sokan elmondták már ebben a stúdióban, hogy egyszerűen nyilvánvaló, hogy az igény hiánya miatt nem is mennek, fiatalság már nem foglalkozik ezzel, hogy az ő részükről se lesz meg az akarat egy bizonyos szinten túl, és akkor mi lesz a jövő? Hogy ennek a két dolognak ugye találkoznia kellene ahhoz, hogy ezt folytatni tudják.
1: Szerencsére olvastam sajtótermékeket, cikkeket már a 70-es, 80-as években. Lakatos Sándor, Déki Lakatos Sándor mesélte el, hogy például Déki Lakatos Sándor, aki most ünnepelt a 81. születésnapját, hogy az ő unokái már egyáltalán nem, és a második fia is már egyáltalán nem.
0: Hát erről beszélek.
1: Viszont az egyik család azt mondja, hogy egyáltalán nem, mert nincs a gyermeknek hozzá habitusa, vagy nem szeretné. A másik család azt mondja, hogy klasszikus zenére viszont iratja. Ebben nem tudok mit mondani, csak az, hogy más életében nem kívánok beleavatkozni. Tehát ez távol álljon tőlem. A muzsikus családok egy belső életet élnek, amiben nem lehet beleszólni.
0: Igen.
1: Az az elfogadás, amit én kaptam íróként, vagy publikálóként, azt megköszönöm, de minden családnak magának kell eldönteni, hogy
0: persze,
1: hogyan tovább.
0: Persze, ez világos.
1: Ebben én meg főleg, mint kívülálló.
0: Hát én nyilvánvaló, ez egy folyamat.
1: Foglalni.
0: Ez egy folyamat, tehát lehet, hogy lesz most egy ilyen időszak, aztán ismét fellendül, tehát hogy ezt nem lehet tudni, az biztos, hogy azért olyan nem lesz, hogy eltűnik teljesen.
1: Így van. A nóta műsorok folyamatosan vannak, ahol a magyar nóta él, rengeteg előadó művészünk van, nótaénekesünk van, műsorok vannak erről.
0: És ez, amit mondtál, hogy a külföldiek is keresik.
1: Keresik, igen.
0: Mert valahol számukra ez egy ilyen, hogy mondjam, hát a Magyarországra tekintenek, és ahogy mondtad, hogy ugye hungarikum, valahogy ez így összekapcsolódik, összefonódik.
1: Igen, és itt említeném meg a The Strat-ba megjelent cikkemet, ami az Európa egyik legnagyobb klasszikus zenei folyóirata, hogy én írtam meg a Lakatos Sándor 100. évfordulója alkalmából a Lakatos dinasztia történetét, és Európában még mindig a magyar cigányzene úgy apostrofálják, hogy a cigányhegedű királyai. Na most egy Európa legnívósabb magazinjában így jelenik meg, hogy a cigányzene királya a Lakatos család például, és sorolhatnánk másokat is. Nem úgy értettem, hogy ők nem azok, de a cikk kapcsán, hogy Lakatos Sándor ugye 100 éve született, nemrég volt az évfordulója, hogy mennyire tisztelik a Magyarország cigányzenét, magyarsághoz hozzátartozó magyar cigányzenét. És még van egy történet erről, hogy van ennek egy olyan varázslatos kisugárzása, ami a mai napig is él. Vannak országok, ahol irigyek a muzsikusok arra, hogy nem magyarnak születtek. Például Lengyelországban. Nekem írtak levelet lengyel emberek, rajongók, hogy a magyar muzsikát szeretnék hallgatni, hogy a magyar cigányzenét szeretnék megtanulni. Írtak prímások, akik cigányprímások jelenleg is mondjuk Lengyelországban, és figyelik a magyar műsorokat, és lekottázzák a magyar nótákat, és külön füzetbe írják, és ez a mai napig létezik. Hát engem meg akart szöktetni egy prímás király. Egy európai országban, azért, hogy én majd elmondjam neki a Rajkó módszert, meg majd segítsek neki egy új repertoárt fölállítani. Aha. Jó, ezen nevetünk, mert ugye az ember ezt elutasítja. Persze. De hogy mennyire érdekes, hogy igen. A varázs.
0: Komoly, komoly.
1: A varázs igen. Még mindig él, és azok a történelmi pillanatok, azok a szerelmek, azok a lányszöktetések, azok a hercegnő szöktetések, azok a hatalmas párizsi világ kiállítás sikerei és egyebek. Igenis, hogy nincs elfelejtve. Tehát Európában óriási a neve annak, hogy magyar cigányzene.
0: Hát reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz, eljön majd még ez az idő, bízzunk benne, nem fog eltűnni a cigányzene és a kávéházi cigányzene sem. Erika, itt a végén még annyit áruljál nekem, hogy ilyen szépen beszéltünk az életedről is, meg tényleg egy nagyon tartalmas munkát tettél le az asztalra, hogy mi a terved a jövőre nézve?
1: Ezt tovább egyedül nem lehet csinálni.
0: Ezt mondtad, igen, a könyvvel kapcsolatban.
1: Tehát az élet a színdarabjaimmal szeretnék előre haladni, ezzel szeretnék foglalkozni, illetve egy történész barátom. Ma szeretnénk egy egyesületet alapítani és pályázni, hogy létrehozzuk ennek valamilyen gyűjteményes formájában a megörökítését ennek az anyagnak, tehát a fotók archiválását és egyéb háttérmunkákat, hogy esetleg ebből még lehessen kiállítás vagy egyéb anyag. De mindenféleképpen csapatban lehetne tovább lépni. Aztán, hogy ehhez kik csatlakoznak, azt még nem tudom, de vannak történészek, vannak a többségi társadalomból, vannak roma művészek is, és majd meglátjuk, hogy mit sikerül. Valamilyen módon jó lenne megörökíteni ezt. Nem csak könyvformájában, hanem színdarabként, zeneiségében, vagy a kultúrában valamilyen módon előre halad, vagy gyűjteményes formában.
0: Nyerges Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: A tartalmas beszélgetés, és kívánom, hogy sikerüljenek az álmaid, és a terved is, amit ezzel kapcsolatban még a jövőre nézve elterveztél.
1: Köszönöm szépen, mindenkinek minden jót kívánok.

Kedves hallgatóink, a portréban Nyerges Erika volt a vendégem. A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tótik Enikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dve. Z Bogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben egy dél-tirolli énekesnőt mutatunk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Belzit. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A dél-tiroli énekesnő Bézi 1984. december 23-án született Indiában. Egy éves korában egy dél-tiroli házaspár örökbe fogadta, így az énekesnő a dél-tiroli Grödenben nőtt fel. 7 éves korában már részt vett több dalversenyen, valamint egy kórusban is énekelt. Tehetségét korán felfedezték, és 2002-ben megjelent első saját albuma.

zenei versenyen, ahol a harmadik helyet érte el. 2004-ben ismét indult a versenyen, ez alkalommal a második helyet szerezte meg. 2006-ban Rudy Giovanninivel közösen lépett színpadra az énekesnő, és duettjükkel a művészek meg is nyerték a versenyt. Végül 2010-ben Belzi negyedik alkalommal is indult a Népzenei Grand Prix versenyen, és duettben Florian Fessel énekessel ismét meg is nyerte azt. Mivel a Népzenei Grand Prix versenyt 2010 után megszüntették, Belzi máig a legsikeresebb verseny résztvevő, két győzelemmel, egy második és egy harmadik helyezéssel.

Bezi gyermekkora óta vállalt élő fellépéseket, és mindössze 18 évesen már fel is vette első önálló albumát. 2002 és 2013 között évente új albummal jelentkezett rajongóinál, és számos rádiós és televíziós műsor vendége volt. Zenei tevékenysége során több album létrejötténél Mario Wolffal és Christoph Purcellerrel dolgozott együtt, akik a híres Alpentriotirol formációnak, majd saját duójuknak is számos sikeres dalt írtak és komponáltak.

Magánéletében Belzik 2010 és 2014 között Florian Fessel énekessel élt együtt, akivel 2010-ben megnyerte a Népzenei Grand Prix zenei versenyt. Szakításukat követően Belzi új párkapcsolatba lépett. 2014 májusában az énekesnő egy koncert során bejelentette, hogy befejezi zenei pályafutását. Ma Belzi visszavonultan él férjével és két gyermekével Wolkensteinban, ahol egy családi hotelt vezetnek, közösen

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal a dél-tirolli énekesnőt, Belzit mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.